0: kivégzni a támogatni, hogy bármilyen mártas szerintetként fel. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Szaudi, Bakumbel szerintem húzza, vagy kinek viszont.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.